0: strano per qui sto sotto di te.
1: Hallgasd a Free Rádió Conchalveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.